Nothing about that. Ez egy hatalmas fejlődés, de ez egy kérdés, hogy az időszakra fejlődés, de már amikor a sejtőben lesz, mi lesz a következő?